Csalan volt cserékodék. Szujambi. Pari vartan kélie. Prina van léleti. Or jesse. ऐसे समय में